Hi, this is me, István from Hungary, and I love listening Fresh FM. Sziasztok, István vagyok Magyarországról, és imádom hallgatni a Fresh FM-et. Wait.